még a tenka elvárjuk, termelődjük a szám. Mi van, hogy a skóban rohány viszonylag tanulatok az a lábad éve, bármant lépad,